Antiklerde Ariye 100 Jutos 3 kilogram 9.99 Gapier Bredo Uşak Bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 edildi yani 14 manat 45 Gapier. Rahat marketler.